0: Mindegyünk.
1: Mindegyünk. 15
0: Nicholas IBM, drop down 1832 Williamson Place.